Szöntek mach tobe fülen. Szöntek bácsir jézi fúnit. Hászanna lájjjí bácsir. Vasúfan demát a jól. Szöntek.